0: előadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip-Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tumor és Bitu Bei teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos fel.

0: szememet.
1: Ki uralja egy adott ország médiáját, az eldönti, hogy ki uralja az adott ország gondolkodását, és ezen keresztül, hogy ki uralja az adott országot.

Das Haus der Volksgruppen wurde am Wochenende in Oberwart eröffnet. Darüber hören Sie unter anderem hier im Memo. Schönen guten Morgen noch einmal, mein Name ist Laszlo Kessei. Wenn Sie Meinungen zu unseren Sendungen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an office@radio-mora.at. A hétvégén átadták a népcsoportok házát Felső Őrben, többek között erről is hallhatnak a Mémóban ma, itt a Rádió Morán. Köszöntöm Önöket ismét, én Kessei László vagyok. Hogyha pedig véleményük volna a műsorainkkal kapcsolatban, akkor nyugodtan írják meg azt nekünk e-mailben az office@radio-mora.at e-mail címre.

Der Altweiber Sommer ist da. In den kommenden Tagen erwartet uns auch in unserer Region stabiles, sonniges und vergleichsweise warmes Wetter. Allerdings wird der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht ziemlich groß sein. Die Morgenstunden werden kühl, am Nachmittag können wir uns dagegen auf fast schon sommerliche Temperaturen freuen. Zwischen den Tiefst- und Höchstwerten können bis zu 20 Grad liegen. Weniger erfreulich ist, dass derzeit auch kein nennenswerter Niederschlag in Sicht ist. Die angespannte Trockenheit in der Region wird sich dadurch also nicht verbessern. Im Seewinkel und beispielsweise auch rund um Schopron-Ödenburg sind bereits einige natürliche und künstliche Teiche ausgetrocknet und auch viele Waldbäche führen mittlerweile kaum noch oder gar kein Wasser. Megérkezett a vénasszonyok nyara, az elkövetkezendő napokban az előrejelzés szerint stabilan napsütéses, viszonylag meleg idő lesz itt a térségben is. Ugyanakkor a hőingás elég nagy lesz, ez azt jelenti, hogy a hajnalok hűvösek lesznek, a délután viszont szintén nyárias melegre számíthatunk. A két szélső érték között akár 20 fok különbség is előfordulhat. Ami viszont fájó pont, hogy kilátásban sincs egyelőre jelentősebb csapadék, ami a régió aszályhelyzetén egyáltalán nem javít. A fertőzókban és például Sopron környékén is vannak már kiszáradt természetes vagy mesterséges tavak, és az erdei patakok sem szállítanak már sok helyütt vizet.

In unserem heutigen Musiktipp gibt es einen aktuellen ungarischen Song. Betonhofi und 100 Sins haben Ende August ihren gemeinsamen Track Hello Hello veröffentlicht. Der Song verbindet einen treibenden modernen Hip-Hop-Beat mit Betonhofis gewohnt spielerischem und selbstironischem Text, der voller Wortspiele und ungewöhnlicher Bilder steckt. Ein Song, der gleichzeitig leichtfüßig und ziemlich persönlich daherkommt. A mai zenei ajánlatunkban egy friss magyar dalt hoztam el önöknek. Betonhofi és 100 Sins augusztus végén jelentette meg Hello Hello című közös dalát, mely egyszerre pörgős, játékos és meglehetősen önkritikus. Betonhofi ezúttal is telepakolta a szöveget szóviccekkel, abszurd képekkel és személyes gondolatokkal, miközben a visszatérő Hello Hello megyek tulajdonképpen egy egész dal hangulatát összefoglalja. Ez a dal jön most itt, a Rádió Morán.

0: und kooperieren und vielleicht weitere gemeinsame Projekte auf die Beine stellen können.
1: Szerintem az a fontos, hogy a népcsoportok megtartják a saját egyesületeiket, tehát a magyarok a magyarságukat, a horvátok a horvát programjaikat csinálják, a roma egyesület is a zenét, azt a Lernbetreuungot, hogy mindenki tudja a saját kultúráját, nyelvét ápolni, tanfolyamokat elvégezni, és hogy legyenek közös rendezvények is, például az újévi operettgála, vagy hát közös, mit tudom én mondjuk, farsang, vagy adventi ünnepség, hogy külön is legyünk, de az a lényeg is, hogy a népcsoport, nyelv, meg a kultúra össze is köt bennünket.
2: Rádió Mora. Mehrsprachig durch den Vormittag. Memento.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Nem figyelmen kívül eső számok a valós és valótlan hányadosuk arányában a figyelmen kívül eső számokkal fordított arányban hívják fel magukra a figyelmet.
3: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
1: 1, 2, 3, 4. Köszöntöm az Európa... Miért, de hogy és miket beszélek? 1-2-3-4, köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Október 28-án átléptünk október hónapba, amikor ezt a műsort hallják, de sokan már októberben fogják hallani. Októberben indult a Minisztárszélyes Jazz Club 28-án. Ezért most 98-as lemezeket kezdtem el nézegetni, hogy abban az évben, amikor ez a rádió műsor harmad magammal, hiszen hárman voltunk, elindult, akkor mik jelentek meg a nagyvilágban, és mikről nem tudtunk akkor és ott. Az egyik ilyen lemez, ami most a szemembe akadt, és mondom, most egész októberben a 1998-as lemezeket szeretnék játszani. A Brooklyn Funk Essentials in the Booze Bag című lemeze a Shanachi kiadónál jelent meg 1998-ban, és hát eszméletlen. Hát először is a félzenekar ugye brooklyni, másik fele meg ugye török. Na most itt azért vannak nevek ám, például nagyon érdekes volt, próbálom felolvasni a közreműködők közül a Karnétost. Hüsnő Shenlen Diricit. Tehát hüslű Shenlen Dirici. És ember elkezd lefele görgetni, és nem akad bele sehol olyan névbe, amit úgy várnánk. Tudod, hogy majd biztos itt lesz egy, mit tudom én, egy Michael Brecker, vagy akármi. Egy Joshua-t találtam, de ő se a Redman, hanem a Roseman, és ő trombonon játszik, nem szaxofonon. Szóval a lényeg az, hogy számunkra bizonyos értelemben ugye egy nagyon egzotikus névsorral, és elképesztően egzotikus zenei világgal, és valami hihetetlen távolságokat átívelő zenei mintázattal fogunk most szembesülni. És maga a lemez, meg sem néztem ilyen hosszú, várj, mert picit meg akkor ezt behajítom ide a játszás ízébe. Az gyorsan megvan, meg úgy is ki fogom vágni, tehát ezt nem is fogjátok hallani, most itt most nyugdítsanak. Az hódzér, hogy ezt kivágom. Ja, 1 óra 1 perc a lemez. Aha, hát akkor bőven le is lesz keverve. Az első 5 felvételt konferálom föl. Az egyes lesz a by... Mi?
4: Péter? Folytassa a műsort.
1: By and By, az Istanbul Twilight a 2-es, a Magic Carpet Ride lesz a 3-as, az In the Bulls Bag, a címadó felvétel a 4-es, és a Keep It Together az 5-ös. Abszolút felkiáltó jeles az egész. Tehát annyira megy, akkora a stenkje is, akkora lazaság van, és hát ez a klasszikus török zenei hangszerelés, ami végig kíséri, az pedig egy olyan fűszer, de olyan, hogy szóval röpülni fog ez az óra, mindenkinek elröpül ez az 1 óra nekünk. Induljanak ezek a felvételek.
3: Kis kacsa fürdik fekete zsírban. Little duckling is bathing in black grease.

0: egy éjszakára.
1: Két fűnek.
2: Három ágyas szobákban, négy csillagos szállóban, a hajnali álmosodás.
3: Hotel 5 ágyú csillag.
4: Starsky Motors and Bedrooms. Nem baj, ha kicsi drága, lényeg, hogy olcsó legyen.

0: tehát kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Albig férfi.
2: Itt a kedvenc rádió műsorotok a Minisztászk és Hot Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, és a Brooklyn Funk Essentials 98-as Linda Buzbeck című lemezet hallgatjuk, 98 és Sanachi-nál jelent meg a lemez. 5 felvétel után vagyunk, 3-at még most felkonferálok, aztán jön a kivizetési szakasz, amikor le lesz megkeverve az utolsó két zene. De majd berakom a időn, mi az a hozzácsapom a műsorhoz, és akkor a weblapon már meg lehet hallgatni. Hát ezt hallani kell, teljesen tuti, bejött ütvág, iszonyatosan jó, nagyon jó frazír, nagyon jól van artikulálva a török behallás, ez csodálatos. A Selling Out-tal megyünk tovább, a Ska Kabab lesz a 7-es felvételbe követi, és a You Don't Know Nothing, egy kicsit ilyen popzenés, ilyen majdnem diszkó zene, lesz a 8-as felvétel. Azután jövök vissza búcsúzkodni, és 2 felvétellel hosszabb még a műsoridőnk, de azt már le fogja keverni a technika, ezek borzalmasan tovább fognak lógni a műsoridőn, tehát egyszerűen vastagon hosszabb a maga a zene, mint az én úgynevezett airtime, tehát műsoridőm, hogy ismételgessem ezt a szót már. Oké, következik ez a 3 felvétel.

0: egy kedvenc rádióműsorotok, a Starsky & Hutch, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Ebben a hónapban, már októberben lesz a Starsky & Hutch Club évfordulója, amikor is 28 éves a rádióműsor, és 28 évvel ezelőtt zenéket kezdtem el most ilyen nézegetni, hogy hát mik mentek akkor, amiről akkor persze nem tudtunk, hogy vannak. Mi most már egy könnyű visszatekinteni, hogy ez is 98-as meg az is. És akkor a Brooklyn Funk Essential az In The Blues Bag, így mondom, hogy a címét, hát mondhatom másképpen is, a 98-as lemezének két felvétele van hátra. A Freeway to Üsküdar és a Zurna Reserve. És ez a két felvétel fog elindulni mindjárt, ezek viszont időn túli zenék, kizárólag egy helyen lehet meghallgatni ilyen hosszúságban túllógó zenét, ez a www.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondok. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a következő órában, ott, ahol lesz ilyen, illetve a jövő héten, akinek jövő héten lesz újra műsor velem. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta.
2: Műsorunkat választotta. Thank you for choosing our program.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik. Köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
0: Jazz Jedi-ségemben futottam össze az éjszakában, a budapesti éjszakában, a 7. kerület egy nagyszerű pontján, itt megjegyzem, a Dobló Borbárról van szó, Horváth Tojás Gáborral, aki közel lépett hozzám, szélesen rám mosolygott, majd pedig szinte szavakat sem használva mindent értettem. Már igencsak oldott hangulatban volt, baráti körben múlatta az idő, és ha már így alakult, hogy találkoztam vele, akkor következik egy 2009-es nagyszerű lemezről, a Horváth Gábor triótól, a Steps Away lemezről, a Nights and Bars, hiszen Horváth Tojás Gábor fényesen bizonyította, hogy erről a dologról, hogy Nights and Bars, igencsak alapos, empirikus ismeretei vannak, tehát okkal feltételezhetjük, hogy a zene, ami következni fog, valós alapokon nyugszik. Induljon Horváth Tojás Gábor nagyszerű Steps Away 2009-es BMC-s lemezének a 7-es felvétele, a Nights and Bars.
2: Hát hogy? Hogy jött ki a mondatból? De figyelted ezt, hogy jött ki? Hát ha ezt a gyereket beteszik egy mondatba, az úgy jön ki onnan, érted? Úgy jön ki onnan, hogy arról könyvet lehetne írni, esküszöm!

0: Péter, folytassa a műsort.
1: Üzemzavar.
0: Péter, folytassa a műsort. Ne álljon meg, folytassa a műsort.

0: éppen, ha jól láttam, nullából 60. Bárhonnan nézem, ez egy hitjegyű szám, ami bevételnek oké, de kifizetnem nem túl vidám. Pláne, hogy 8 napos a határidő. Talán Laci bácsi rontott el valamit, ő a könyvelő, aki annyira pontos, mint a svájci óra. Svájcban nem voltam soha, sőt a Balatonra sem mentünk már le egy pár éve, mert egy vállalkozásnak horrorisztikus a költsége. De nézze, én egy adószámmal rendelkező magánszemély vagyok, az áfa körön annyira kívül esek, hogy le is huppanok.
1: Mondja kérem, hogy is van ez, számla nélkül olcsóbb a jazz.
0: Lelkem a bánat búzsdalát szórja, Jackie a durból, jazz visszamolva.

hölgyem, jól érzem, hogy van lüktetés ön között is köztem, meg bújnék abban a völgyben, dombocskái árnyékában, hú, de nagyszerű volna. Ott az örömére dolgoznék, nem a járulékomra. Volt az általános iskolában egy Detti nevű lány, akinek szemeiben ugyanúgy csillogott ez a pály. Ez szabály, hogy évente egyszer fizetnem kell, kötelez, mert a hatóság lekaszál. De szamár, mondom magamnak a tükörbe nézve, de gondolhatnánk inkább együtt valami szépre, mondjuk Lelle mellett egy csinos kis bérelt katamarán. Hajunkat fújja a szél, és egy lehelletnyi textília van csak magán. Világgá kürtöljük, hogy a szerelem a legszentebb dolog, de ha ettől sem enyhül meg a szíve, én komolyan mondom,

0: bizonyos dolgokhoz kell idő, és ugye kapásból megváltozott a hangvétel, mármint ami az akusztikát jelenti, kint vagyok a szabadban, kijöttem az udvarra, mert éjszakai, legalábbis sötétés utáni látogatóim érkeztek, és akkor hagyj köszöntsem a mikrofonunk előtt Lombos L. Marcit és Juhász Attilát. Sziasztok!
1: Hello, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Hát figyelj, amikor én kaptam tőletek anyagot, és megismerkedtem egy-két felvételen, hát hogy mondjam, tehát ez a Lombos úr, amit az imént hallottok a hallgatók, ez engem szívvel ütött. Szerintem a hallgatóink többsége magára, másra, a szomszédjára és a környezetére ismert. Szeretnek benneteket oda át a felső körökben? Vagy már van külön dossziétok, mit sejtetek?
1: Én nem tudok róla, de meg lehet, hogy van ilyen dosszié.
0: Mert most már tudod, ha olyan partok valaki nagyon megmondja dolgokat, akkor ezt előbb-utóbb nyitnak neki egyet, tudod, a nevére.
1: De ez alapvetően ez a dal, ez egy jogkövető magatartásra ösztönző dal. Ugye azt is mondom a végén a kedves Navos hölgynek, hogy fizetni fogok.
0: Hát persze, én értem mindent.
1: Nem mondom, mi rosszat.
0: De mindent értünk, világos. Na most mindez persze jazz, nagyon-nagyon erősen jazzes környezetben. Ugye azt jelenti, hogy van egy nagyon merész dumánk, egy állati jó szövegünk, Lombos L. Marci a gazdája, és van egy nagyon érzetlen jó jazz zenekarunk, ez pedig a Juhász Attila Jazz Quartet. Attila, hát hogyan a találkozás?
2: Hát nagyon régi barátok vagyunk, nem is mondanék dátumot, mióta ismerjük egymást, rengeteg produkcióban dolgoztunk erre, arra, amarra, és mikor a Marci azzal az ötlettel állt elő, hogy csináljunk egy ilyen rappes dolgot, akkor nekem az ötletem volt, hogy nekem volt ez a saját zenekarom, az a Jazz Quartet, hogy mekkora ötlet lenne ezt a zenét mondjuk egy ilyen igazi Jazz Quartettel eljátszani, például nagybőgő, jazzdob, zongora, és akkor mondja, hogy nyugodtan ne jelentkezz.
1: Bocsánat, csak vissza kell mennünk az időbe, ugyanis mi 2010-ben beadtunk a dalversenyre egy dalt, ez volt a Jazz Utca 10.
2: Így van.
1: És hát akkor még nem volt, volt quartett. Akkor tulajdonképpen te voltál,
0: és megnyertétek?
2: Igen. De teljesen igazad van, csak én olyan vagyok, hogy gyorsan felejtek. Szóval, hogy igen, a Marci először, amikor megkeresett, akkor még otthon én megbütyköltem azt a számot így egymagam, és utána az az ötlet állt el, hogy beadja ezt a versenyre, azt megnyertük.
1: Igen.
0: Hát akkor azt jelenti, hogy először is nagyon vagány és remek megoldást adtok, zenéleg kifogástalan, tehát brilliánsabb dolog az egész, és ugye, hogy van keletje, tehát szeretik az emberek. Ezt a hármat jelenti, nem?
1: Hát én nagyon remélem, vagy legalábbis most nem azt mondom, hogy appelláltunk arra, hogy szeressék. Én tulajdonképpen dalszövegíróként dolgozom viszonylag régóta, egy csomó könnyű zenei produkciónak írtam már szöveget, és hogy így azt gondoltam, hogy egy picit a popzene, az, ami az én fejemben a popzenét jelenti, az ennél egyel merészebb. És megpróbáltam úgy fogalmazni ebben a lemezben, ahogy szerintem egy popzenei produkcióban egy refrénnek ki kellene nézni. Hát a Jackie-ék meg olyan muzsikálást tettek mellé, hát,
2: hogy... Mi is merészek voltunk, hogyha már itt tartunk, mert ezt a popzenét igyekeztünk egy teljesen más zenekar előadni, mint a szokásos. Tehát egy 1930-as évekbeli dobszettel, meg egy emberrel, aki úgy dobol, mint annó, 1930-ban nagybőgő zongora, amit már az előbb említettem, is jazzgitár.
0: Nagyon, nagyon vagány a dolog, és közben azt is üzenni számomra, hogy győznek a hangszerek, hát már megint, hát jók vagyunk. Tehát az elektronika, hát ugye nincs az áramszünet, hogy benneteket leblokkolna. Hát nincs lehetetlen. A Fjord hátán is megcsináljátok. Még az a kérdésem, hogy ez színpad képes? Tudtok menni vele? Nem rontott el a szöveget? Nem félsz attól, hogy élőben, koncerten nyomni egy az egybe?
1: 4 évig írtuk a lemezt. Annyiszor elnyomtam, hogy ezt nem tudom elfelejteni.
0: Következik most a lemeznek azt nem tetszett, a Poppy Pari Paripa.
1: Igen.
0: Hát ez mekkora Poppy Pari Paripa. Hát nyugodtan tessék szóelemezni, zseniális. Ez a felvétel jön most.

0: Itt a Zsufa Péter Jackson, a mikrofon meg a Zsufa Peti, váratlan műsorváltozás részesei a rádióhallgatók. Nagyon szerencsémre az éjszakában rám nyitották az ajtót, és megérkezett hozzám Rombos L. Marci és a Juhász Attila Jazz Quartet képviseletében. Juhász Attila, a közös projektük lényege, hogy ez úgy hangzik, hogy Rombos L. Marci és a Juhász Attila Jazz Quartet. Két felvétel már lement tőletek. Szerintem sok hallgató már vadászna rátok, mert hogy különlegességet hallunk. Klasszikus jazz zenekar játszik állati jó poppos dolgokat, de közben meg kiomlott, ott van a szöveg, beat hangul. Milyen oldalakon találunk meg benneteket?
1: Hát például Facebookon, YouTube-on, nem tudom, milyen oldalakon még.
2: Hát van a SoundCloud, van MySpace is szerintem még, de hogy alapvetően, igen, alapvetően a Facebookra és a YouTube-ra koncentrálunk, mint szerintem ma mindenki, aha, aki...
0: De hogy mit tudok be? Elegendő, hogy a Lombosig eljutnom?
2: Lombos L. Marci.
0: Az L-t, az nem csak egy L betű, hanem E és L, ugye?
2: Igen, mint az L. Mariachi, mintha L. Mariachi, igen, lenne.
0: Az Lombos L. Marci.
1: És spanyol lenni.
2: Igen. Pedig egy magyar gyerek vagyok.
0: És Juhász Attila Jazz Quartet, ugye? Hogyha ezeket a szavakat írogatom be, akkor megvannak a találatok. De megengedettek, hogy letöltsék az anyagot, vagy pedig csak meghallgatni szabad?
2: Hát szabad meghallgatni. Én alapvetően nem vagyok a letöltés híve. Most olvastam a napokban egy cikket erről. Ugye ennek is van pozitív oldala, negatív oldala. Úgy tudom, a YouTube is fölrakja a lemezét, illetve fölrak a lemezében mondjuk 4 notát a netre, amit meg lehet hallgatni bárki. Aha. De hogy alapvetően azért mi abból tudunk lemezeket csinálni, hogy ezeket a lemezeket megveszik. Igen. Tehát, hogy meg én annyira hiszek abban, hogy ha valamiért én magam is fizetek, akkor ez sokkal értékesebb lesz. Úgyhogy lehet hallgatni, meg minden, tehát mindenhol fönt van. Aha. Spotify-on, Deezer-en is, tehát, hogy ilyen ingyenes fórumokon, ha valaki előfizetett, de hogy...
1: Hát örülünk neki, ha valaki megveszi. Nyilvánvaló.
0: Most a lemezterjesztésről nem kell sok szót ejtenünk ebben a műsorban, mindenki tudja, mi a helyzet. Koncerten ott vannak a lemezek?
1: Ott vannak, és hál' Istennek azért szép számmal jöttek vásárlók és érdeklődők, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
0: Hogyha a Facebook szerintem az a legegyszerűbb és a legnyilvánvalóbb találati veletek kapcsolatban, hogyha ott bejutom, hogy Lombos L. Marci és a Juhász Attila Jazz Quartet, ez kisfér abban a sorban? Ott nem tudom, ez elég hosszú nevetek.
1: Hát nem voltunk szükszavok, ez biztos. Én nem remélem, hogy kifér.
0: Az a neve?
1: Ez így van.
0: És akkor ott veletek a kapcsolatot felveszem, akkor tudni fogom, hogy mikor lesz koncert? Írjátok ilyesmit?
2: Igen, természetesen igen.
0: Milyen gyakran találtok a helyszínt?
1: Hát most még nem túl gyakran, úgyhogy szeretettel várjuk a felkéréseket.
0: Hát egyszer, most sokan hallották, szerintem biztos megcsinom valakinek a szemem, mert ez egy jazz koncert levezetéseként, amikor azt akarják, hogy most táncoljon a nép, akkor oda is beküldhető ez a dolog, vagy be tudom én. Hát föllazíthat egy bizonyos komolyabb koncert, vagy egy fesztivál végén, az nagyon jól elférhet, én ezt gondolom erről. Következő esemény mikor? Láthatunk benneteket, hallhatunk benneteket.
2: Október 16-ára készülünk, kitaláltunk valamit, illetve csinálták már mást is, de lemez kóstoló néven még nem. Egy VIP rendezvény, 35 fős befogadó helyen rendelkező, egyébként a Suttogó bár, hogyha lehet mondani, ha nem, akkor...
0: Ez lehet mondani, csak a címet nem mondom hozzá.
2: Oké, és meghallgatunk közösen egy 7-8 nótát, minden nótához jön valami kis történet, valami kis háttérsztori, hogyan készült a videóklip, és a végén eljátszunk 3 olyan nótát, ami nincs rajta a lemezen, plusz mindenki kap egy kis borocskát, egy kis sajtkóstolót.
0: Mindez, tehát október?
2: Október 16-án is, és lemezkóstoló néven.
0: Lemezkóstoló néven Budapesten történik a Suttogó bárban ez a dolog. Hát ez egy remek végszó volt, mert akkor most a hallgatók egészen képben vannak. Azt hiszem, hogy a kivezető zenék viszont akkor lehet a lemez címadó felvétele? Mm. Melyik is ez?
1: Így van, Budapest.
0: Ez jó, most is nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzám Lombos L. Marci és Juhász Attila, aki a Jazz Quartetjét képviseltek. Köszönjük szépen.
2: Mi is, sziasztok, jó éjszakát.
0: Minden oké volt? Nincs benne névhiba, vagy ilyesmi?
2: Nem, csak jó van minden.

0: Ne álljon meg! Folytassa a műsort!
1: Jól van. Itt vagyok, folytatom a műsort. Rendben van. És akkor a folytatásban visszaugrunk Horváth Gábor triójára, a Steps Away lemezre, az Eggman's Blues következik, ezt már játszottuk egyszer, valamikor a távoli múltban, épp ideje, hogy újra elhangozzék. Egyébként az Eggman's az rá vonatkozik, hiszen ő horvát, Tojás Gábor, ugye szakmai körülben így szólítjuk őt. Milyen érdekes, hogy megjelenik egy plusz név, hogy ne mutogassak már nagyon vissza a korábbi adásokra, amikor is ugye esett már szó a plusz nevekről, főleg a dobosoknál, ütőhangszereseknél figyelhető ez meg. Hát most itt van egy zongorista, egy zongoraművész, aki ráadásul ugye rendelkezik egy plusz névvel, ezt ő még a főiskolán, egyetemen kapta, ezt akkor ragadt rá, és ez így is maradt. Horváth Gábor, Steps Away, Eggman's Blues következik.

0: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
1: Vers mindenkitől.
2: Per sentire una canzone con te.
1: Irodalmi meteor. Ha olasz lennék. Ha olasz lennék, de hát nem vagyok az. Kár erről verset írni, ha úgyse igaz.
3: Irodalmi meteor küldött nekünk egy üzenetet, ha olasz lennék. Én azt mondom, hogy kedves meteor, legyünk bátrak, és ne azt mondjuk, hogy mi lenne, ha nem lenne úgy, hogy ahogy nincsen, mert akkor meg aztán nem lenne az, hogy ahogy van, de közben meg mégiscsak megtesszük azt, hogy úgy van, ahogy van, jöjjünk vissza a jelenbe. Mondjuk ki azt, hogy igen. Ne csináljunk úgy, hogy azért nem, mert hogyha nem lenne, akkor amúgy igen lenne. Vegyük azt a bátorságot, hogy mondjuk ki, igen, olasz vagyok, és igen, ezt akarom. Tehát a kis versed, amely olyan, mint egy ilyen Erika írógépen írt gépelési hiba, ahhoz egyetlen egy plusz megjegyzésem lenne, bátran tedd, mondd ki, hogy ki vagy, és ne hezitálj, meg gondold el, hogyha egy párkapcsolati első lépcsőt nézünk, ugye, hogy egy hölgy és egy fiatalember találkozik, és mondjuk már a kávézáson túl vannak, és ott vannak a legfontosabb szintéren, ahol a test a testtel találkozik, ott sem tehet azt a férfi partner a társával, hogy azt mondom, hogy bent is vagyok, kint is vagyok, hanem meg kell lépnünk, amely a feladatkörünkből adódik. Tehát egy picit több bátorságot, kedves meteor!
1: Vers mindenkitől. Bozsó Glázser rovatunkat hallottátok.
4: Itt a Zsuffa Péter, Jazz Club, a mikrofon mögül Zsuffa Peti, és egy olyan koncertlemezre ugrunk, amit én soha nem játszottam még itt nektek. Én ezt először a Pampurit Peti barátomtól hallottam, ő felvett egy kazettán nekem sok éve. Hát nyilván azért sok éve, mert ez egy 93-as kiadványú lemez. Jack de Jonet, Pat Metheny, Herbie Hancock, Dave Holland, Parallel Realities élő koncert. 93-as, a Jazz Doornál jelent meg a lemez, dupla albumról van szó, és a második CD utolsó felvétele egy világsláger, Herbie Hancock szerzeménye, a Cantaloupe Island. Ez jön most, úgyhogy ez egy jó 9 perc 30 másodperc hosszú zene, arról lesz elegendő, hogy a búcsúmig elvezessen bennünket. Jöjjön ez a felvétel.

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
2: A Zsuffa Péter Jazz Klubban.

Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Peti. Hagytam, hogy addig szóljon, ameddig csak lehet, hogy Yadik Allah Magreben Franc, Nguyen Lia vietnámi származású gitáros játszik, és ez a lemez 98-ba vezet minket el onnan. Szóval nagyon ritkán hallgatom ezt a zenét, nagyon kemény számomra, és sok odafigyelést is igényel. Nagyon nehezen lehet háttérben meglenni vele, agresszív és tapad. Úgyhogy a figyelem tapar rajta van a figyelem, különben tényleg, ha nem figyelsz, akkor meghűlsz tőle. De csak úgy megjegyzem, lesz még felvétel innen a kivezető zenénk, a lemez kettes felvétele, a Konstantin lesz az időn túli zen, amire majd rá fog kanyarodni. Ebben az adásban azért voltak csavarok rendesen. Hát kétszer rám kellett szólni, hogy folytassam az adást, ilyen azért még nem volt. Hogy kényszerítenek a műsor készítésre. Hát finoman, de kényszerítenek. Meg olyan se volt olyan, hogy csak úgy hirtelen betoppanjanak, hogy a Lombos Marciék. Hát eléggé húzós volt, amikor Juhász Attila Jazz Quartet a Juhász Attilával és Lombos Marcival rám nyitják a stúdióajtót itt a kis békés otthonomban. Úgyhogy ez is egy érdekes pont volt. Aztán az főleg, hogy Pat Metheny után most akkor Nguyen-Lee-vel folytatjuk és vezetjük ki. Nguyen-Lee megérdemelne egy-két műsor. Csak úgy magában. Csak van egy ilyen kis ízem, van a ellenérzésem vele, mert meg fogja hülyíteni a hallgatókat. Tehát ha nem figyelnek oda és akarják hallgatni az adást, mert arra is kell gondolnom, hogy van, aki vezet meg, van, aki más csinál. És nem úgy hallgatják az adást, ahogy én ezt készítem, hogy figyelnek minden pillanatára és minden mozzanatára, hanem van, ahol csak úgy szól. Hát akkor ez szinte elviselhetetlen. Vagy legalábbis Miles Davisnek is van ilyen zenéje, nagyon sokféle előadónak van ilyen zenéje, nem alkalmas a zene minden formája, minden szituációra. Hát ez tudni kell alkalmazni a zenét az életünkben arra, amire való, és ott, amikor kell, arra, amikor kell. Na jó, bölcselkedek itt mi. Jön a műsor vége, de hogy jön, itt van a műsor vége, és bízom el, hogy jól szórakoztatok a zsuffajazz.hu a weboldal. Tudjátok, kis rádió, lehet rádióműsorokat hallgatni adásminőségben, úgyhogy csak rajta. Megtisztelő figyelmeteket, megköszönöm a műsorvezető szerkesztő Zsuffa Péter, találkozunk a jövő héten. Visszatalásra, sziasztok! Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok. Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.